Én még őszintén bejöttem, ordítottam, toporzékoltam. Hagyja adag a ruhát másra, engem vigyen fel a padlásra.